0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pelyhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Megönért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazolt magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak.

0: A kandúr, macska Jancsi.
1: Ki ez az ajtóban?
0: Regi! Randizni akar megönned.
2: A neved?
3: Regi.
2: Mondta a csávó, hogy Regi vagy. Megönnel akarsz randizni?
3: Igen,
2: hány éves vagy?
3: 15.
2: 30-nak nézlek, cula.
0: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, Kuki?
4: Ahó, Regi, ne arra, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem érted rád meg a apukája.

2004 Debrecen, Phoenix Csarnok.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapat, amiután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac ötös kupa győzelmi sorozata. Az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.

0: 90-es évek vidámsága a Best FM-en a Kedd reggelben. Jó reggelt, Debrecen! Egy perccel 6 óra után indul is a 104.6 napindító információs műsora olyan dalokkal, mint a Train és a Drive-By. Aztán a Hurts és a Wonderful Life. És ennek is a tavalyi felturbózott változata a Purple Disco Machine által. És ami nem blöff, hogy jön majd a blöff. És az sem, hogy jön a nyár. Tulajdonképpen már tegnap nyárias meleg volt Debrecenben, és ma nem csak reggel sokkal jobb a helyzet, legalább 5 fokkal, mint tegnap ilyenkor, hanem napközben is melegebb lesz. A részleteket már is mondjuk önöknek. Szép jó reggelt, Debrecen!
1: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu.
0: Hát reméljük, hogy a tegnap reggelt is vidám hangulat jellemezte, ami az érettségit, a magyar érettségit illeti, és még inkább volt vidámabb a hangulat utána, amikor már túl voltak a fiatalok rajta, nem csak az ő esetükben, hanem mondjuk a szurkolók, a családtagok és az ismerősök esetében is. Bár egymásnak ellentmondó véleményeket hallottunk, és olvastam a tegnapi magyar érettségiről, nem volt annyira egyszerű, mint amennyire lehetett volna akár még egyszerűbb is annál. Na, később majd beszélünk a magyar érettségiről, meg ráfókuszálunk a mai matematikára. De szép nap lesz a mai. Nézzük, hogy időjárás szempontjából milyen lesz. Maradjunk még a mateknál, halljunk Évitől számokat.
1: Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
0: Viszont a reggeli nagyon hideg indítás nem tér vissza, most is legalább 5 fokkal több van, mint tegnap ilyenkor, olyan 10 fok körül kerül Debrecen belvárosában. A hőmérséklet és tényleg nyárias meleg lesz 27-28 fokkal. Évi, köszönjük az információt, és köszönjük neked is. Jó reggelt!
4: Szia Laci, jó reggelt, Gabika vagyok. Működik a Trafipaksa Pudai negyentelom megint.
0: Szinte tudtam, hogy ez az információ következik, amikor meghallottam kedves hangodat. Szia Laci, Gabika vagyok. Nem csak Gabika, hanem Tihi is írta, hogy a Budai negyentelon aktív a Trafibox. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk a Best FM-en. Indulunk már is, igaz most volattal. Ez a Train dala, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok.

0: Na, ettől aztán garantáltan felébredtek, a The Killers dalát hallották. Ez volt a Mr. Brightside, természetesen a Best FM-en.
1: Jó reggelt!
0: Olyannyira, hogy már el is indult 6:00-kor, vagyis hát inkább 1 perccel 6 óra után. Jaj, de hát hol van az már? 6:45, ez már a kedd. Jó reggelt mindenkinek, és elsősorban a Györgyiknek, mert ma ők ünnepelnek, úgyhogy tegnapi Mónika nap után újból a hölgyeké lesz a főszerep, és az esélyegyenlőség napja a mai, május 5-e, erről majd később, mármint hogy milyennek az indítatása, milyennek az üzenete ennek a mai napnak. A tegnapi napnak is volt üzenete, üzentek a diákok is, olvasom az interneten, sokkot kaptak, ilyen volt az idei magyar érettségi, több diáknak is nehezebbnek tűnt az első nap a vártnál. Elmondásaik szerint a magyar írásbeli érettségi feladatai nem csak tartalmukban, hanem megfogalmazásukban is komoly figyelmet igényeltek. Sokan fárasztónak élték meg a vizsgát, hát a vizsgák már csak ilyenek, fárasztóak, és azért arról ne feledkezzünk el, hogy legalább 4 évnyi anyagot ölel fel egy ilyen kis számotadás. Hát számot majd igazából ma adnak a diákok, mert hogy folytatódik az érettségi a matematikával a magyar után. Egyébként tényleg nehéz volt, itt tegnap vizsgáztattuk Anitával magunkat az átadás átvétel pillanataiban 10 óra körül, és ugye Herceg Ferenc neve felmerült, hogy tulajdonképpen őt honnan is kell, hogy ismerjük, és én tudom, mert a nagymamám vásárolta annak a heti lapnak a korabeli példányait, amely az Új Idők címet kapta, és igen, tehát Herceg Ferenc ezt a lapot, szép irodalmi lapot szerkesztette, és innen lehet ismerős a neve. Azért itt-ott még régiség piacon felelhető 1-2 példány antikváriumban ezekből. Meleg nyári napunk lesz, képzeljék el, akár 27-28 fok is valószínű. A reggelünk is enyhébb, mint tegnap, 10 fok körül van most a hőmérséklet. Már is folytatjuk a Wonderful Life-on, mondok közlekedési információ még előtte. Azt mondja, hogy a budai nagyantalon aktív a Trafibox, és köszönjük szépen a Mák utcai bejelentkezést is, Viviennek például, mert ott is aktív, tehát a Mák utcán is mér a doboz. A kezemben pedig egy régi Skoda Schluss kulcs, csoda Skoda. Ha valakinek hiányozna, ma reggel nem tud indulni az autójával, akkor jó esélye nála megkapja a Darabos utca 35 szám alatt, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy mi nem a találtárgyak osztálya vagyunk. Nincs ide kiírva, ugye, a kapu felé, hogy találtárgyak osztálya, hogy egy klasszikusra, a Ponyvaregényre utaljak. És

A garázsra. Na szóval a találtárgyak osztálya Debrecenben, a Kálvin téren van, az Újvárosházán, a földszint 14-es ablak, oda kell leadni az ilyen dolgokat. Valakinek hiányozna Skoda, régi fajta sluszkulcs, semmi távirányító, semmi bicska, az mondom nála megtalálja, vagy hívjon az 500-540-esen, érkezik a Hertz és a Wonderful Life. Jó reggelt, Debrecen! Jó reggelt, Beszélj!

0: Stromae dalát hallották pontosan 6:30, ez a kedd reggel, május 5-én, Györgyi nevű kedves hallgatóink névnapján, és mondjuk a következő hírességek születésnapján, vagy születésének az évfordulóján, 208 éve született Karl Marx, német gondolkodó, közgazdász, újságíró, 117 évvel ezelőtt Radnóti Miklós költő, 90 évvel ezelőtt Lázár Ervin, író, újságíró, többek között a négyszögletű kerek erdő alkotója. Kereken 20 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket 2006-ban. És ugyancsak nincs velünk a nagyszerű Ötvös Csöpi, 84 éve született Bújtor István.
1: Nincs bekapcsolva a biztonsági öve. 300 forint.
2: Maga nem idevalósi rendőr, igaz?
1: Nem, Szombathelyről jöttünk át kisegíteni. 300 forint, vagy följelentem. A biztonságövet mindenkor be kell kapcsolni. Maga alapvetően vétett a közlekedési szabályok ellen.
2: Vagy megbüntet, vagy letól. A kettő együtt nem megy. Szevasztok, jó munkát!
0: Szevasztok, jó munkát! Szevasz, Csöpi! Szevasz, Pista bácsi, ott fenn a Mennyországban. 84 éve született Bújtor István, 2009-ben hagyott itt bennünket. A következő színésznő pedig 2004 óta nincs velünk, 74 éve született a csodálatos Szerencsi Éva.
3: Jó napot kívánok, Isten áldásával!
4: Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te, hogy lábadat mered tenni küszöbre?
5: Gina vagyok. Vitai Georgina.
0: Vitai Georgina. Micsoda báj, micsoda kellem. Imádtuk őt. Most is itt a Best FM-en. Miller Dávid a 30. születésnapját ünneplője, Miller Zoltán és Ulma Mólika gyermekéről van szó, a Papa Pia című film sztárjáról, és az X-faktor, most már mondhatni, legutóbbi műsorvezetőjéről, mert hogy idén már nem ő fogja vezetni az X-faktort. 86 esztendős lett Lance Henriksen, amerikai színész, a Millennium sorozatból és a Bolygó neve halálban ő alakította a Bishopot, a robotot. A 83. születésnapján köszöntjük majd Michael Palin-t, a Monty Pythonból, 43 esztendős lett ma Harry Cavill, Superman, és ma ünnepli egy hiány, 80 esztendős, a születésnapját az a magyar zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas, akiről szerintem sok pályatársammal együtt elmondhatom, az, hogy itt ülünk egy rádió mikrofonjánál és beszélünk már sok-sok-sok-sok-sok éve, az neki köszönhető, mert hogy rajta nőttünk fel, és rajta tanultuk a szakmát.
6: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László.
7: Pardon. Poptarisznya.
8: Poptarisznya.
7: Poptarisznya.
0: Laci bácsi, boldog születésnapot kívánunk, 79 esztendős Bétót László, a Poptarisznya műsorvezetője. Én emlékszem, hogy Debrecenben annak idején volt Poptarisznya klub, mégpedig a Göcs művházában, ott kint a Kassai út végén, ott jöttünk össze, és hát Bétót Laci bácsi pedig hozta magával a sztár vendégeket. Mi kis debreceni nyíkhajók, akkor láthattuk élőben először az első emeletet, meg mondjuk a Dollirolt. Milyen emlékek és milyen élmények. Hát köszönjük, és nagyon jó egészséget kívánunk Bétót Lászlónak.
9: Boldog névnapot, boldog névnapot.
10: Köszöntjük Györgyi nevű hallgatóinkat. A Györgyi női név a György férfi névből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában, nem rokona a hasonló hangzású Gyöngyi. Számos híres viselője van a névnek, többek között Botond Györgyi korcsolyázó és önkedves Györgyi, aki a rádiót hallgatja.
9: Boldog névnapot kívánok neked, Györgyi!
0: Önkedves Györgyi, aki a rádiót hallgatja, és mindjárt kap egy születésnapos tőlünk, abból a formációból érkezik valaki, akiknek két nagy slágerük volt, ez volt az egyik. Marky Markkal, azaz Mark Wahlberggel együtt a Prince Eitel Joe-t a 90-es években szerettük nagyon, az egyik nagyslágere a Happy People, a másik pedig a United, úgyhogy most a Best FM-en 5 perccel 6:30 után. Egyrészt a névnapos Györgyiknek érkezik a United, a ma 63 esztendős Joe Pakittal, azaz Prince Eitel Joe-val.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, hétköznapi eseménysorra számíthat, egészségét rendben lévőnek találja, van kedve társaival tréfálkozni, érti és veszi a viccelődéseket. Bika, viszonylag harmonikus az élete, nincsenek kilengő határértékek, mégsem elégedett a jelenlegi állapotával, kissé unalmasnak tartja. Ikrek, ön körül igencsak felgyorsulnak az események, azok is az ön sikerét segítik, akik egyébként más véleményen vannak, és akaratuk ellenére cselekednek így. Rák, sokat beszélget a környezetében élőkkel, de nem mindig arról, amiről valóban fontos lenne. Érdemes társulnia egy komoly, megfontolt emberrel, akinek szívesen hallgat a tanácsaira. Oroszlán, az oroszlán meglehetősen információ éhes és társaság kedvelő ember, értesüléseit és tudását szívesen megosztja másokkal. Szűz, el kell gondolkoznia azon, mi a fontosabb, a család vagy a szórakozás a barátokkal. Érezni akarja, hogy szeretik és biztonságban van. Mérleg, jó, ha tudja, hogy senki számára nincs elrendelve a siker, a boldogság, mindent saját magunknak kell elérnünk és kiharcolnunk. Skorpió, erős vonzalmat érez valaki iránt, nem biztos, hogy bölcs dolog ezzel az illetővel viszonyt kezdeni, hallgasson a belső hangra. Nyilas, a mai nap egy kicsit egyhangú, de ettől függetlenül jó a közérzete, őrizze meg a kedvét és gazdálkodjon az erőnlétével. Bak, laza napra számíthat, munkáját tisztességgel elvégzi, ez önnek már sikerélményt jelent, erejére még szüksége lesz. Ízöntő, nem látja tisztán, mi zajlik ön körül, és ez nagyon idegesíti, egyébként is nyugtalan, nehezen éli meg a bántódásokat, nehezen viseli el a kritikát, az ellenérveket. Alak, bízzon saját erejében, abban, hogy most is talpra tud állni. Partnere nagyon sokat segít, látogasson el kedvenc helyére.

0: Gone, gone, gone, a Best FM rádióban, a kedreggelben. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Friss közlekedési információk jönnek, 2 darab aktív trafibox és egy olyan lezárás, ami az elmúlt napokban nem volt jellemző, de tegnap óta megint csak az. Mondom a 2 trafiboxot, Budai Nagyantal aktív, Mák utca aktív. És Imi telefonált, hívott bennünket, hogy az Erzsébet utcában újból sávokat zártak le. Ah, tényleg? Pedig azt hittük, hogy már teljesen elkészültek. Igen, ez a Coop mellett ott szűkül talán egy sávra. A forgalom, nem tudjuk az okát, vagy tudják? Ha igen, akkor csak a Best FM. A telefonszámom 500-540, vagy 39-33-104-6, és való igaz, tegnap délután az én drága páromat is meglepte, hogy jé, megint egy formalni akadály. Szóval az Erzsébet utcában a Coop mellett csak nagyon türelmesen és csak nagyon figyelmesen. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: Azzal a Grammy-díjas énekessel folytatjuk, aki amikor 11 éves korában felfigyelt rá a világ, akkor még nem is az ének hangjával, hanem a tánc tudásával vívta ki magának ezt a figyelmet. 11 éves korában még csak a zene meg a tánc vonzotta, aztán 13 évesen véletlenül felfedezte egy helyi tehetségkutató ügynök, amikor meghallotta az apukája benzinkútjánál énekelni. 15 évesen úgy döntött Chris Brown, mert hogy róla beszéltem, na meghódítja a világot. És hát ez bizony sikerült is neki. 2005 óta nagy kedvencünk, a ma 37 esztendős Chris Brown, olyan dalainak köszönhetően, mint a Yes Free.

vagy éppen a Don't Wake Me Up. Na, ilyet ne kérjenek tőlem, jó? Mégiscsak egy reggeli ébresztő műsor lennénk. Benne a szülinapos Chris Brown-nal, aki többször dolgozott együtt Fun című dalában, például Pitbull-lal. És aztán az International Love című dalában is szintén, úgyhogy jön Pitbull, és a ma 37 esztendős Chris Brown a kedd reggelben. Jó reggel, Debrecen! 7 percünk van 7 óráig hátra a kedd reggelben.

0: grazie maestro. Eros Ramazzotti és a Più Bella Cosa, 7 órakor a Best FM-en, és még valaki. Jó reggelt! A 104,6 MHz-en.
1: Ja, én pedig Rózsa Varmás vagyok. Újfehértón most állt meg a rendőrautó a Trafipuff mellett. Nem tudom, hogy pakolják-e bele, de azért óvatosan.
0: Bebe, belepakolják, biztos 100%. Azt írja Balázs, hogy vele egy időben pedig téglásnál, a benzinkútnál is elkezdtek mérni. Mi pedig elkezdünk szavazni, mert ez a reggeli villámvox. Mutatom a kedreggeli ajánlatokat. Pedro

0: hátát mossa.
1: Na, vége a könnyeknek. Mégis csak egy reggeli ébresztő műsor lennénk, úgyhogy a harmadik ajánlat. Két tempós, dinamikus dal közé jól beágyaztuk Pataki Attilát. A hűt lenne, szóval ez lesz a kettes. Az egyes, ugye már a Pedro, a hármas pedig a most hallható Avicii, Waiting for Love. Ez is jöhet. Tudják hova?
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kislétszámú csoportokban, angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
8: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbe zárt érték.
9: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
10: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-tól 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
9: Részletek fórumdebrecen.hu.
11: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
12: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
12: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
13: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
12: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu.
1: És már most jobb a helyzet, mint tegnap ilyenkor. Emlékeznek? Tegnap 6 óra körül még ilyen plusz 5 fokról beszéltem, most meg reggel 6-kor már plusz 10 fok volt, ez pedig előre jelzi azt, ami várható a mai napon Debrecenben. Nyárias meleg!
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Ez konkrétan 27-28 fokot is jelenthet majd, közel a 30 fokhoz, hát igen, egyértelműen lehet nyárias melegnek hívni. Remélem azért nem lesz forró a hangulat az érettségizőknél, amikor beülnek 9 órakor majd, és megkapják a matematika tételsort. Tegnap magyar ma, matek, srácok, ma is veletek vagyunk, és sok sikert kívánunk a Best FM Debrecen kedvenc rádiójának a nevébe, ahova jöttek a szavazatok Dani és Zéti. Köszönjük szépen a visszajelzést a reggeli műsorral kapcsolatban. Na és akkor Bea, hogy nem pörögni akartok ma reggel és táncikálni?
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: Azt írja Luca, Máté és Bea, hogy szeretik énekelni ezt a dalt, és ezért kérnék ma reggel ezt. Nyugalom, srácok, az is érkezik hamarosan, de ma reggel nem ő nyert. Nem, hanem ez a zenei kedvenc.

0: Ez a kedreggel, az önök zenei kedvenceivel 10 perccel fél 8 előtt Avicii dalát hallották.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: Együtt szavazunk és együtt izgulunk az érettségit folytató sok-sok kedves ismerősünkért, rokonunkért, barátunkért. Bizony, 9 órakor újabb felvonás, a tegnapi igen nehézre sikeredett magyar után, ezt nem én állítom, olvastam az interneten a diákok visszajelzéséből, ma a matematika jön, és hát reméljük, hogy sokkal jobb lesz a vélemény majd utána, mint tegnap a magyar írásbeliről. Egyébként Pista, köszönjük, hogy elküldted a néhány praktikus tanácsodat, ami így rátekintve a Viber üzenő falra legalább 2 A4-es oldal. Ne haragudj, de a rádió formátuma nem teszi lehetővé, hogy felolvassam az üzenetedet a praktikus tanácsokat illetően az érettségizőknek. A vége talán ennyi. Kitartást, nem ettől leszel olyan ember, aki ér valamit, az belülről fakad, ez csak egy papír, a szülők és a tanáraid ugyanúgy szeretnek téged. Na, így lett vége az üzenetnek. És vége lett a reggeli szavazósdinak is. Hú, ha látom,

0: Meg ezt a papírt, ami előttem fekszik. Hát a Pedro, az lesöpört mindenkit a színről, de elsősorban Pataki Attilát és az Edda dalát. A második, az előbb hallott Avicii lett, és hát akkor a harmadik helyen végzett a Hűtlen. Hát, hogy miért is kevesen szavaztak rá, millió magyarázatom lenne erre a dologra, legalább 150 millió. Maradjunk a számoknál, matematika érettségi szűk egy óra múlva. Mindenkinek hajrá! Sok sikert kíván Debrecen kedvenc rádiója! Jön a Hűtlen a Best FM-en!
1: Ment a Hűtlen nehéz fejjel,

0: folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
6: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hello, we are Imagine Dragons.
10: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
11: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.

0: Taki-taki, fél nyolckor a Best FM-en DJ Snake dalát hallották. Jó reggel, Debrecen! Figyelem! Az Óra filmjében a galaxis őrzői, rajongói figyelmét kérem, mert hogy mindjárt ezzel és a film második részével, amely egy ritkán hallható betétdallal folytatjuk, de hát ezek vagyunk mi a Best FM, a legjobbakat próbáljuk összeválogatni önöknek itt a 104,6 MHz-en. Közlekedési információkból pedig garantáltan a legfrissebbeket. A budai Nagyantalon aktív a Trafibox, ugyanaz igaz a Mák utcáról, aztán Téglásnál a benzinkútnál mérnek, és ha már boxok, akkor ne hagyjuk ki Újfehértót sem, ott is betelepült a madárka a kis fészkébe, és változott a forgalmi rend az Erzsébet utcában a Coop mellett, sávokat zártak le, úgyhogy emiatt lassul a forgalom újból. Legyenek türelmesek és nagyon figyelmesek, jó utat kíván mindenkinek! A 104.6 a Best FM, ahova érkeznek a frissek olyannyira, hogy ez még gyakorlatilag süt, annyira friss. Nóri írja, hogy a házgyárnál megint meghűlt a jelző lámpa, vagy piros, vagy villog össze-vissza, ember legyen a talpán, vagyis hát autóvezető, aki elmegy ezeken a jelzéseken, szóval ott is csak nagyon figyelmesen, tehát a házgyárnál a jelzőlámpát illetően.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Május 5-e van, és kedd ma Györgyik ünnepelnek az esélyegyenlőség napján, és 9 éve annak, hogy a mozikba került a Galaxis őrzői második része. Az első rész világsiker lett, ezért nem volt kérdés, hogy folytatják, sőt lett egy harmadik rész, amit pedig 2023-ban, 3 évvel ezelőtt, ugyanezen a napon, tehát május 5-én mutattak be. Úgyhogy irány a világűr. Érkeznek a Galaxis őrzői, és egy olyan kis progresszív rock muzsika, amit gyakorlatilag zéró hallhatnak a Best FM-en, de ma reggel nem fogom kihagyni a Sweet Fox on the Run című dalát.
2: Ezen múlhat a világegyetem sorsa. Bármi történjék is, ne nyomd meg a gombot! Ugyanis azzal azonnal aktiválnád a bombát, és mind meghalnánk. Na, ismételd el, amit mondtam.
3: Én vagyok Groot.
2: Ne! Ne! Próbáld újra!
3: Én vagyok Groot. Én vagyok Groot.
2: Aha.
3: Én vagyok Groot.
2: Ne!
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most...

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Szórd el, ami csillog, és az igazi jóra vesd tekintetedet. Örülj a magadénak. Hogy mit jelent ez? Téged és éned legszebb részét. Még ez alkalmi testet, a köntöst, bár nélküle semmi nem történhetne meg, csupán szükségesnek, mint fontosnak tartsd. Hiú gyönyöröket táplál, illanó örömöket, melyek könnyen átcsapnak szomorúságba, emésztő bánatba. A gyönyör a fájdalom szakadékába zuhan, ha nem ismer határt. Ám megfékezni nehéz azt, amit korábban jónak hittél. Az igazi jóra kockázat nélkül vágyódhatsz. Szeretnéd tudni, honnan ered? Ha szándékaid becsületesek, cselekedeteid helyesek, lelkiismereted nem zúgolódik, és megtagadod a véletlen ajándékait, nem a szerencsében bízol és várod, akkor egyenes gerincsel járhatsz az úton, azon az úton, amit életnek nevezünk.

0: Oh, Just Might! A Best FM-en Bruno Barzalát hallották 10 perccel 8 óra előtt. Egyre jobb a helyzet. Debrecen főterén a hőmérő 18 fokot mutat. 18 fokot? Mi lesz itt napközben? Megközelíthetjük a 30 fokot. Nyárias meleg lesz akár 27-28 fokkal, de majd mindjárt jön Ármán Évi és elmondja a részleteket. Május 5-én kedden, ahol a következő órában a Györgyiket köszöntjük. Ma van egyébként az Egyenlő Esélyek napja, az Esélyegyenlőség világnapja, amelyet a Fogyatékos Emberek Világszervezete alakított, vagy alapított meg, és hát nyilván ennek a napnak mi lehet a fő üzenete? A fogyatékosság tudat napja az egyenlő jogokért, az elfogadás tekintetében. Úgyhogy jó reggelt kívánunk a Best FM-en egy olyan énekesnővel, aki hát elmondhatja magáról, hogy minden idők egyik legsikeresebb zenei előadója lett. Elég rövid idő alatt több mint 120 millió lemezt adott el, és így a 21. század valóban legkelendőbb női előadója az Egyesült Királyságban. És nem mellestek, ma van a születésnapja. Úgy hívják, hogy Adele. Never mind, I'll find someone like you. A legnagyobb slágerei a Someone Like You. Rolling in the Deep. Oh, hello.
1: Hello from the outside. At least I can say that I'm trying.
0: Legsikeresebb akciója pedig az volt, amikor döbbenetes fogyáson 30-40 kilónak intett hellót Adele. Rá sem lehet ismerni a hölgyre azóta, aki a Skyfall előadója. Az Oscar-díjas 007-es zene mellett inkább jöjjön most a születésnapos Adele-től egy olyan dal, amit viszonylag ritkábban játszunk, ezért is örömteli, hogy megkaptam ma reggel a Send My Love-ot a zenei szerkesztőmtől a Adele 38. születésnapján.

szálkahal nélkül, és a televíziós sorozat zenéje Cserháti Zsuzsától és Horváth Károlytól. Ez volt a száguldás, Porsche szerelem, vagy ahogy mindenki ismeri, SPS. SPS. 8 óra van. Jó reggelt kíván! Debrecen kedvenc rádiója. Újabb hazai kedvenceket tárasztunk be, mindjárt Nagy Bogitól és Destől.

0: A neve napján emlékezünk meg a Paldödő együttes egyik feléről. Hiszen ma Györgyi napja van. És tegnap magyar érettségi, ma pedig egy óra múlva indul a matematika, de ez is egy kis magyar lesz.
1: Nem tudhatom, hogy másnak ketájék, mit jelent nekem.
0: Nem tudhatom. A Red Bull Pilvakkertől hamarosan a Best FM-en, a Kedreggelben.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csak az a szép zöld gyep.
3: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mofo.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
8: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
8: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
9: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részbe idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
8: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata, miután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac 5-ös kupa győzelmi sorozata, az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
2: Utána jártunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: LMC együttes egy régi YouTube sláger dolgozott fel, és gyúrta bele ebben a remek slágerben. Mindezt a kedd reggelben.
1: Ez a Best Reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Jó reggelt kívánunk! Napsütéses, meleg a reggelünk, már mindjárt 20 fok van, hamarosan túl is lépünk ezen, és akár 27-28 fok is lehet, nyárias meleg, erre készüljenek. És készültetek matematikából, gyerekek? Na, olvasom itt a visszajelzéseket, például a pedagógusoktól a tegnapi matematika előtti magyar érettségit illetően. Azt írja egy több sajtóorgánum az interneten, hogy a pedagógusok szerint a korábbiaknál nehezebb volt az idei magyar írásbeli. Hát

0: a nevük napján Debrecen kedvenc rádiójában. Ma ugyanis ők lesznek a főnévnaposaink.
1: Köszöntjük Györgyi nevű hallgatóinkat! A Györgyi női név a György férfi névből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában, nem rokona a hasonló hangzású Gyöngyi. Számos híres viselője van a névnek, többek között Botond Györgyi,

Drága jó Lang Györgyi, magyar énekesnő, műsorvezető, aki a Padüdő Együttes egykori tagja volt. Május 10-én, tehát vasárnap lenne egyébként a születésnapja, és hát májusban hagyott itt bennünket 3 évvel ezelőtt, május 20-án, ma meg a névnapja lenne, úgyhogy emlékezzünk rá együtt. Egy remek kis padüdős lágerrel, kedves Györgyik, esetleg ma ünneplő Adriánok és Gotárdok, boldog névnapot kíván önöknek, nektek, a kedvenc rádiótok. 2 perccel múlt el 8:45.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Maxentort a műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy. Ott van veled.
12: A Best FM.

kívánás mindenkinek, egy picit másképpen a Best FM-en, Radnóti Miklós születésnapján, 117 évvel ezelőtt, 1909. május 5-én született Radnóti Miklós, és hát a Nem tudhatom, az pedig ugye a költő egyik legismertebb alkotása volt, még ebben a formájában is. Elvégre is mi vagyunk a Zene Rádiója, egészen jól esett. 3:49 lesz 4 perc múlva, egy közlekedési információval és egy születésnapos énekessel folytatjuk. Na, akkor fontossági sorrendben Misi küldte a fotót a Diószegi útról, a Serli kanyar után dolgoznak a jó munkás emberek, ott ki is bolyázták az egyik sávot, tehát tudjuk amúgy is milyen veszélyes a Diószegi út, főképpen a Serli kanyar környéke. Vegyük vissza a tempót, jó? Nehogy baj legyen belőle, ott vannak, tehát most sávlezárás mellett dolgoznak. Én úgy látom, hogy ez útjavítás, ugye? Misikém, nem nagyon látszik a fotón, de gondolom igen, e célból álltak ott meg a szakemberek. Köszönjük az információt neked. És akkor születésnapos énekes. Úgy hívják, hogy Craig David. A legnépszerűbb slágerei között ott van például az Insomnia.

Bob Sinclair World Hold On című dalába beleolta a Hot Stuff Craig Davidtől, aki hát nem csak Bob Sinclairrel ilyen formában, hanem Stinggel is dolgozott egy.

Náksi Attilával és a Sztereópálmában, de most nem ők következnek, hanem a srác legnépszerűbb dala. Ez szerintem teljesen egyértelmű a hét napjai közül. Jó reggelt mindenkinek a kedd reggelben. Ez a Seven Days a ma 45 éves Craig Davidtel.

0: ilyen ez a szerelem. Veszélyes dolog, csak óvatosan. És csak óvatosan a Diószegi úton, amíg önök remek zenei kedvenceket hallgattak a Best FM-en, addig Csabával pontosítottuk a dolgot. A Serli kanyarnál ott nem útjavítás van, hanem gajaznak. Illetve egy villanyoszlop borult az útra, emiatt mind a két sáv le van zárva, és a kerékpár úton váltakozva engedik kerülgetni a forgalmat. Tehát a Serli kanyar környékén. Csabikám, köszönjük szépen! David Guettáékkal folytatjuk. Justin Bieberrel érkezik, és a To You-val. Ma lett 50 esztendős Sidi, az a Sidlovics Gábor, a Zanzibár és természetesen a mi tankcsapdánk közreműködője. Volt-e? Szerelemről szó sem volt, hát pont az előbb énekelt a Csikram királya ebben a témában. Szeretlek is, meg nem is. Akit pedig egészen egyszerűen imádunk, úgy hívják, hogy Michael Ficus Cookies Pelline. Ó, és hát ma van a születésnapja. A Monty Python egyik alapító tagjának, úgyhogy arany igazság. Always look on the bright side of life. A következő órában.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
2: Ez a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. No,

0: Walking on the Sunshine, minden vágyunk így teljesüljön, napsütéses szép reggel Debrecen, a 80-as évek egyik legjobb zenéjével, a kedd reggelben.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A best reggel ott van veled.
0: És igen, ott vannak már a suliban, sőt el is kezdődött sokak mumusa, az érettségi folytatódik. A tegnapi nem annyira könnyű magyar nyelv után ma matematikából írnak a fiatalok. És hát 9 órakor el is tartolt az idei írásbeli a matekből. Nézzünk néhány szabályt ezzel kapcsolatban. Középszinten 2 feladatlapot kapnak a diákok, akiknek az első rész teljesítésére 45 percük lesz. Ezek a feladatok általában egyszerűbb számításokról és alapösszefüggések felméréséről szólnak, erre épülnek. Aztán jön a második rész, miután beszedték a feladatlapot, arra 135 percük lesz. A második részben 3 darab egyenként 11-13 pontos feladat lesz. Ezeket kötelező megoldani, és lesznek még egyebek is. A matematikai érettségén középszinten 100 pontos az írásbeli, amiből az első 30, míg a második rész 70 pontot ér, és akkor nézzük az osztályzatokat. 80-tól 100%-ig jeles, 60 és 79% jó, 40-59 közepes, 25-39 elégséges, Fazekas Lacika ebben a kategóriában volt, úgy emlékszik, és a 0-24, hát arról inkább ne beszéljünk, mert ilyen úgysem lesz, elégtelen. Na hát sikerüljön a matematika érettségi, jó sokan írnak ma is, bizony a második nap, matematika, szóval még egyszer, az első feladat 45 perc, a második 135 perc, és hát, hogy hányan írnak ma középszinten, 71.599-en, emelt szinten pedig 8.264-en vizsgáznak szerte az országban, ezekben a percekben is, matematikából. Sok szerencsét kívánunk nekik a maira, és hát majd aztán folytatjuk holnap a történelemmel arra is. 500-540 és 39-33-104-6. Folytassuk azzal a magyar zenésszel, aki kereken 50 esztendős lett a mai napon, és hát nem olyan régen még a Tankcsapda együttest erősítette 2012 és 2025 között, a karrierje pedig a 90-es évek végén a Zanzibár együttessel indult el.

0: A Szubjektív Top 3. A Zanzibártól nálam a harmadik helyen a Vágyom rád, a második helyen a csapat első nagy slágere, a Nem vagyok tökéletes.
1: Ezt még el kell mondanom, magamban nem tartatom, figyelj érdekes, nem vagyok tökéletes.
0: Az első helyen pedig a Szerelemről szó sem volt, érkezik Zanzibára ma 50 esztendős Sidlovics Gáborral. Sidi, hiányzol nekünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambolinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugárút 50.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
6: Bárhol is vagy, ott van veled.
13: Best FM.
6: A Best FM.

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: A Opelite, Taylor Swift új dalát hallották a Best FM-en, mindjárt 3:40 van. Tovább folytatják a munkákat a Diószegi úton, ott a Sherley kanyar környékén dolgoztak, megtudtuk a hallgatóktól, hogy gajazási munkákat végeznek, ez sávlezárással jár, sőt állítólag egy villanyoszlop is kiborult az útra, amiatt két sávot úgy átmenték, le is zárt. Nem tudom, hogy ez igaz még vagy sem, de akkor a bicikli úton, a kerékpár úton váltakozva engedték kikerülni ezt a kritikus szakaszt. Budai Nagy Antal, Trafibox aktív, Mák utca, Trafibox aktív, és ugyanez igaz Újfehértóra is, illetve ha már azon a környéken járnak, akkor Tégláson a benzinkútnál is csak óvatosan. Na, megyünk a cirkuszba, mégpedig Monty Python repülő cirkuszába. És felköszöntjük Sir Michael Edward Palin-t a születésnapján, bizony a Monty Python alapító tagja, olyan filmek közreműködője, mint a Gyaloggalop és a Brian élete. Bocsánat, Brian élete. Szóval ő lett ma 83 esztendős, úgyhogy köszöntjük fel a születésnapján Michael Ficus Cookies Palin-t.
1: Az apád lómai volt? Mit csinált?
2: Százados volt a jeruzsálemi helyőrségnél.
1: Tényleg? És hogy hívták?
2: Norcius Maximus.
1: Százados, van ilyen nevű kollégád a helyőrségnél?
2: Nincs, uram.
1: Ezt gyorsan lávágtad. Utána néztél?
2: Nem, uram. Azt hiszem, ez csak egy tréfa. Mint a Puncius Grimbus vagy a Ficus Cookies.
1: Miért olyan vicces a Ficus Cookies?
2: Mert ez egy gúnynév, uram.
1: Egy légi barátomat hívják, úgyhogy Ficus Cookies. Csendet! Mi ez az impertinencia? Nagyon gyorsan gladiátor képzőben találhatod magad, ilyen lohat viselkedéssel. Ha ezt Ficus Cookies meghallja... Vigyétek el!
2: Na gyere!
1: Nem tűröm, hogy a balátomat kinevesse egy közönséges katona. Van még valakinek kedve kuncogni? Mikor a balátom nevét kimondom? Ficus Cookies. Van egy felesége is. Tudjátok, hogy hívják?
0: Jaj!
1: Úgy hívják... Foltissima. Foltissima Fingus.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: money, I said. They'll never make their money back.
1: Debrecen zenei kedvencei változatosan.
2: Munka közben is.
1: A Best FM-en. A Best FM-en.

0: Dido énekelt 3 perccel 10 óra előtt, most Eminem nélkül a Thank You című dalát hallották, ami ugye az Eminemes verzióban a Stan címet kapta. Én meg kaptam ma reggel egy sluszkulcsot, ennek ellenére hamarosan a kerékpárommal fogok hazamenni, és nem pedig azzal a Skodával, amelynek a régi típusú indító kulcsa itt van a kezemben, mert valaki azt gondolta, hogy mi vagyunk a találtárgyak osztálya, de nem, úgyhogy gondolom valakinek nem indult úgy a reggele, lehet éppen itt a környéken, a Darabos utcában, ahogy szerette volna, mert egy sluszkulcs itt a kezemben, hiányzik valakinek? Nem bicska kulcs, nem távirányító, hanem egy régi típusú, és az van ráírva, hogy csoda, az a Skoda átvehető a Darabos utca 35 szám alatt. És átvehető a reggel informátorának járó ajándék, a Thank You című dal után szeretnénk megköszönni a ma reggeli szíves, aktív közreműködésüket, például
1: a mai reggel informátora
0: Ernőnek, Pap Ernőnek, addig jár a korsó a kútra, van egy új pizza, jó étvágyat kíván hozzá Debrecen kedvenc rádiója, és
1: nyereménye egy melans pizza.
0: Picit megfordítottuk a sorrendet, nem, még nem maradtak le a születésnaposokról, ők most érkeznek, mondok is néhányat, akik esélyesek a kisangyal. 1848 Fantázia nevű tortájára. Szabó Róbert, akit a keresztlánya Maja, a nővére Timi, Marcika Attila és az anyukája is köszönt a 41. születésnapján. Azt írták, hogy a 40-en nem sikerült megnyerni a tortát, talán majd ma. Blazsekné Zsuzsit az 58. születésnapján köszöntjük. Pénztárvezető, mindig pontos és precíz. Hát ilyennek kell lenni egy pénztárvezetőnek. Magdi köszönti és a kollégák. Olá Sándornét, a családja, Tóth Timát, szintén a családja Hajdúszobáton. Tortát nyerhet Kata és Robi jóvoltából. Molnár kerékgyártó Vivien. Mindig ő szokott tortát készíteni mindenkinek. Hát, ha ezen a különleges napon most megnyeri magának a kedvenc rádiójától. Pongár Sasa, pontosabban Pongor Sasa, ma 11 esztendős, szeret kertészkedni, biciklizni és a barátokkal focizni, hát gondolom most így 10 óra előtt néhány perccel a suliban. Mint hogy Molnár Sára is, akit a 10. születésnapján köszöntünk, Erdei Zsófiát, a keresztszülei, szintén a 10-en, Szabó Bálint József, az anyukája, jóvoltából lett regisztrálva, 11 éves ma, Sinka Kolen az oviban van, nem a bölcsiben, bocsika, egy örök mosolygós nagyfiú, és ma kereken 3 esztendős, van még itt 11 évesünk, Erdei Nóra, őt mama, papa, a szülei, a bátyja és az öccse köszönti, aztán Szemes Bencét, anya, apa, nani és keresztapa, a 6. születésnapját ünnepi, ő még óvodás, szeptemberbe kezdi majd az iskolát, na még néhány név, Nagy Andrea Krisztina, Debreceni Zoltánné, Nagy Csilla, nagymamája köszönti Csillát, a 23-on Szerencsi Kitti, legyen szerencsék egymáshoz, a legtürelmesebb anyuka és óvónéni egyben, Varga Krisztián, 21 esztendős lett, Bagdi Sándor 21, Makai Dénest a felesége köszönti az 54-en, Sós Sándort Márk Dávid, Márk és Dávid, lehet így, az 51-en, és akkor nagyjából ennyi, mert hogy mivel pontosan 10 óra van, már csak annyi van hátra ma reggelből, hogy odaadjuk valakinek a születésnapi tortát, a kisangyal cukrászda ajándékát.
2: Halló, tessék!
0: Halló, Sándor?
2: Igen?
0: Bagdi Sándor.
2: Én vagyok.
0: Sándor, itt a kiváló lehetőség, hogy nyerj holnapra édesanyjának egy születésnapi tortát.
2: Ó, igen, ezzel szeretnék élni.
0: Ó, mi kis önzetlen vagy, te hallod. Hát miért te magadnak akarod megnyerni mára ezt a születésnapi tortát?
2: De annak is örülnék természetesen.
0: Figyelj, a torta meg lesz ma, a felét egyétek meg ma a te születésnapodon. Holnap pedig ki fog ünnepelni?
2: Anyukám.
0: Édesanyja, Brigitta?
2: Igen.
0: Hát azt nem tudjuk megígérni, hogy holnap majd őt hívom fel, hogy adja át a tortája felét neked, de nem is kell, mert ma megnyerted.
2: Ó, nagyon örülök neki, köszönöm
0: szépen. Szia! A kisangyalban készül nektek egy torta, kávés, rumos csok és meggyes, úgyhogy anyuka és hát a legszebb születésnapi ajándéka. Hány évvel ezelőtt?
2: 21
0: évvel ezelőtt? Milyen szerencsés ez a 21-es szám. Szóval a legszebb születésnapi ajándéka ünnepel ma Debrecen kedvenc rádiójában. Szia Sanyi, én Fazekas Laci köszönöm. Vagyok. Ez ja. Pedig a...
2: Bestefem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Happy birthday.
0: Torta odaadva, pizza odaadva, már csak a névnapi ajándék vár valakire. Györgyi nevű kedves hallgatóink névnapján.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Anitától fogják majd megkapni. Szabó Anitától hamarosan itt a kedd délelőttben, amit kezdünk Dario G-vel. Folytatunk Tóth Abigaillel. És bár még csak kedd van, Katy Perrynek már megint a péntek éjszakán jár az esze.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért 1 év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
1: Egy jó dallal.
3: A munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
3: Best FM.
1: Best FM.
3: Ha kell a plusz energia.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válaszd a metálsít, cserepes vagy trapézlemeztetőit. Akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat. Élvezze a biztonságot. Metálsít. A lemezbe zárt érték.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.

Derés délelőtöt, jó utat, jó munkát mindenkinek, a Best FM délelőtt estartolt, a mikrofonnál Szabó Anita, a zenei kedvencek között pedig Justin Bieber és Kid Laroi érkezik a Stay-jel, az írásbeli érettségi vizsgák pedig május 4-e és 22-e között zajlanak, a mai napon 5-én matematikából közép- és emelt szinten adnak számot tudásukról. A diákok holnapra pedig majd a történelemre készülhetnek. Sok sikert kívánunk tehát annak a közel 80 000 diáknak, akik ma matematikából érettségiznek.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, hétköznapi eseménysorra számíthat, egészségét rendben lévőnek találja, van kedve társaival tréfálkozni, érti és veszi a viccelődéseket. Bika, viszonylag harmonikus az élete, nincsenek kilengő határértékek, mégsem elégedett a jelenlegi állapotával, kissé unalmasnak tartja. Ikrek, önkörül igencsak felgyorsulnak az események, azok is az önsikerét segítik, akik egyébként más véleményen vannak, és akaratuk ellenére cselekednek így. Rák, sokat beszélget a környezetében élőkkel, de nem mindig arról, amiről valóban fontos lenne. Érdemes társulnia egy komoly, megfontolt emberrel, akinek szívesen hallgat a tanácsaira. Oroszlán, az oroszlán meglehetősen információ éhes és társaság kedvelő ember, értesüléseit és tudását szívesen megosztja másokkal. Szűz, el kell gondolkoznia azon, mi a fontosabb, a család vagy a szórakozás a barátokkal. Érezni akarja, hogy szeretik és biztonságban van. Mérleg, jó, ha tudja, hogy senki számára nincs elrendelve a siker, a boldogság, mindent saját magunknak kell elérnünk és kiharcolnunk. Skorpió, erős vonzalmat érez valaki iránt, nem biztos, hogy bölcs dolog ezzel az illetővel viszonyt kezdeni, hallgasson a belső hangra. Nyilas, a mai nap egy kicsit egyhangú, de ettől függetlenül jó a közérzete, őrizze meg a kedvét és gazdálkodjon az erőnlétével. Bak, laza napra számíthat, munkáját tisztességgel elvégzi, ez önnek már sikerélményt jelent, erejére még szüksége lesz. Ízöntő, nem látja tisztán, mi zajlik önkörül, és ez nagyon idegesíti, egyébként is nyugtalan, nehezen éli meg a bántódásokat, nehezen viseli el a kritikát, az ellenérveket. Valak, bízzon saját erejében, abban, hogy most is talpra tud állni. Partnere nagyon sokat segít, látogasson el kedvenc helyére.
4: Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

0: Köszöntjük Györgyi nevű hallgatóinkat! A Györgyi női név a György férfi névből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában, nem rokona a hasonló hangzású Gyöngyi. Számos híres viselője van a névnek, többek között Botond Györgyi korcsolyázó és önkedves Györgyi, aki a rádiót hallgatja.
1: Kedd délelőttben május 5-én köszöntjük a Györgyiket, de ünnepelnek még az Adriánok és a Gotthárdok is. A bestfmdebrecen.hu oldalon regisztráltak közül a legszerencsésebb pedig Kővári Györgyi lett, aki már itt van velem a vonalban. Györgyi, kedves, kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy a világ legjobb anyukája, aki mindent megtesz a gyerekeiért. Nagyon szeretünk, anya Anna és Tomi.
2: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon meglepődtem. Meg vagyok hatódva. Teljesen meg vagyok hatódva. Nagyon kedvesek és nagyon-nagyon nagyon meglepődtem ezen.
1: Mivel foglalkoznak a gyerkőcök?
2: Egyetemre járnak.
1: És ők is jó gyerekek?
2: Igen. Jó gyerekek, igen. Büszke vagyok rájuk.
1: És büszke is lehetsz, hiszen elintézték neked, hogy a melancs cukrászdába egy süti kóstolóra elmehess, akár másod magaddal.
2: Nagyon-nagyon-nagyon jó hír. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltak rám, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen figyelmesek.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül egy 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapat, amiután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac ötös kupa győzelmi sorozata, az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
3: A

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en, a 104.6-on jó helyen vannak. Üdv mindenkinek, óvatosan most már a napozással, könnyen leéghetünk. A szakemberek szerint ma is erős lesz az UV-sugárzás, az érzékenyebb bőrtípusúaknál akár már 10-15 perc napon tartózkodás is bőrpírt okozhat. A magas napállásnak és a napos nyárias időnek köszönhetően az UV-sugárzás egyre erősebb fokozatra kapcsol, így a délelőtti órákban 11 és 15 óra közötti időszakban az érzékenyebb bőrűeknek már érdemes lesz kerülni. A közvetlen napfényt, vezetéshez pedig már szinte elengedhetetlen a napszemüveg, hogy mik a követelmények, amelyeknek meg kell feleljen egy napszemcsi, azt hamarosan megosztom önökkel. Rékész és lágere pedig már is indul. A Never Gonna Give You Up, itt a Best FM-en.

zenei kedvence között doktorában is a Let the Beat Go On. A Best FM-en a 104.6-on egy nagy szemüveg most már elengedhetetlen. A vezetéshez és nem divat kell elsősorban, hanem védelem. Ha szemünkről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. Hogy milyen is egy jó napszemüveg, a szakértők szerint a legfontosabb, hogy UV 400 védelemmel rendelkezzenek. Ez azt jelenti, hogy kiszűri az összes káros UVA és UVB sugarat. Emellett jó, hogyha rajta van a kis CE megjelölés is, ami az európai szabványnak való megfelelést jelzi. A lencse legyen optikailag torzításmentes, ne hullámosítsa a képet, és kényelmes legyen hosszabb viselésnél is. Hasznos extra a polarizált lencse, ami csökkenti a vakító tükröződéseket, például ez vezetésnél aranyat ér, és azt is elárulták, hogy miért kell vigyázni az olcsó gagyi darabokkal, mert becsapósak. Sötétnek tűnnek, de nem védenek az UV-sugárzás ellen, ilyenkor pedig a pupilla kitágul a sötét lencse miatt, és még több káros sugarat enged be a szembe, vagyis többet árt, mint hogyha nem is lenne rajtunk semmi. Röviden, egy jó napszemüveg védi a szemünket hosszú távon, egy rossz viszont észrevétlenül ronthat rajta. Úgyhogy érdemes elkerülni az olcsó utánzatokat. Lady Gaga és a Dead Dance a zenei kedvencek között szól itt a Best FM-en.

0: az 500-545.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
2: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104,6.

hallgatónak, oké, Niki. Én indítok egy csodás dalt az Eddától, ez lesz az Éjjel érkezem, és várom a további zenei kéréseket 14 óráig. A mikrofonnál Szabó Rita.

Bocskai kert felé haladva, a fatelep meg a lemezfelep között, ugye ott hát hatalmas erőkkel oltja a tűzoltóság ugye a keletkezett tüzet. Ne bámészkodjanak már, haladjanak, mert hogy karambol kerültünk el most is, mert mindenki csak nézelődik. Van ott szerintem elég baj, az útra figyeljünk már.

Egy újabb névnapi köszöntővel megyünk tovább Debrecen zenei kedvencei között a déli kívánság műsorban. Továbbra is várjuk az üzeneteket a forró drót 500-540. Andrés az egyetlen kolléganőjét köszönti, Györgyit, sok-sok szeretettel, és üzeni neki, nélküled sokkal szürkébb lenne ez a munkahely. Kívánok neked sok nevetést és jó egészséget a mai napra. Az üzenet átadva, a dal pedig elindítva.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Amikor legutóbb itt járt, készült néhány érdekes fénykép önről és egy angol fiatalemberről. Miről is volt akkor szó?
2: A barátom volt, remélem most is az.
3: Tessék! Igen, az úr abban a lila ingben.
4: Igen. Miss Scott, el tudja ön képzelni azt, hogy önök között ennél mélyebb kapcsolat legyen?
2: Reméltem, hogy így lesz, de most már tudom, hogy nem lehet.
4: Csak azt szerettem volna tudni, hogyha ez a személy belátja, hogy ő nagy hülye volt, és térden csúszna ön előtt, és könyörögne, hogy bocsásson meg, akkor maga vajon megbocsátan?
2: Igen, azt hiszem, igen.
5: Anna, ezek szerint meddig marad még Angliában?
2: Talán örökre.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
2: Best FM.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben, köztük a bíróságokon és az egyetemen. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért 1 év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
1: A hírek után folytatódik az éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

Déli kívánság műsor, azt kívánok, nagyon jó kedvet, jó hangulatot mindenkinek. Én pedig várom, hogy 14 óráig milyen zenék kedvencek érkeznek meg a Forró Drót 500-540. A Déli kívánság műsor második órájában már Azaria és Young Fly közösen indult el itt a Best FM-en. Kincses Lilinek kívánnak nagyon boldog születésnapot ezzel a dallal. Szerető családja, apa, anya, Márk és Marcell.

0: Reklám.
1: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
8: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-tól 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
7: Részletek fórumdebrecen.hu.
9: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbezárt érték.
10: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzi, kerti játékok, trambolinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Debrecen, Petőfi tér 4. Aqualink.hu.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Te mit szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
2: Valami jó pörgős, tehát boltba dolgozunk, itt a kollégáimnak küldenek.

0: elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

14 óra előtt járunk pár perccel, hamarosan zárjuk a kívánságműsort, még egy kérésem még hozzá Gréti óhajával, aki Zétinek küldeni a halott pénz, mielőtt megismertelek című dalát, ezzel a dallal kíván neki nagyon boldog születésnapot. Én pedig ezzel a dallal köszönök el önöktől, hiszen Balogh Vilmos a kedd délután házigazdája hamarosan itt a Best FM-en, mi pedig találkozunk legközelebb. Vigyázzanak magukra, tartsanak a Best FM-mel, az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
0: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapat, miután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac 5-ös kupa győzelmi sorozata, az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.

0: nekem örökkére csorog a vérem vére.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Figyelem, szakemberek! Készen állsz a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát keresel, ahol tudásodnak valóban értéke van? A Metalsheet csapatában keresünk megbízható, hiddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metalsheet honlapján, vagy Facebook oldalán található elérhetőségek egyikén. Metalsheet, a lemezbezárt érték.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, veszpák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez ott nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
0: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
3: Köszönjük szépen, és valóban szinte már nyár, 28 fok van most itt Debrecen belvárosában.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják, 3 óra elmúlt, az időjárás 100%-os, a zenékkel pedig minimum a 101%-ot célozzuk be. Kezdjük meg a délutánt, együtt túléljük azt a kicsit, ami még hátra van a munkaidőből. Jó, David Guetta és a Gone, Gone, Gone!

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Sonic és az It Feels So Good, ez pedig a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on, és hát szerintem a városból mindenhonnan látszik ez a nagy füstoszlop, ami Debrecen fölött van jelen pillanatban. Ha még esetleg valaki nem tudná, hogy mi történt, akkor mondom, a külső Kassai úton hatalmas tűz ütött ki az egyik méhtelepen. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erőgép és nagyobb mennyiségű papír hulladék ég, ráadásul a tűz átterjedt több épületre is, kettő már össze is dőlt állítólag. A tűzoltók nagy erőkkel kivonultak a helyszínre, 70 tűzoltó, 9 vízsugárral, és egy úgynevezett magasoltóval igyekszik megfékezni a lángokat, de hát a munkájukat nagyban hátráltatja az, hogy rengeteg hulladék van ott a környéken, ami nagyon könnyen lángra kaphat. A katasztrófavédelem szóvivője azt közölte, hogy a füst miatt folyamatosan méréseket is végeznek ott egy mobil laboratóriummal, és hát bízunk benne, hogy hamarosan sikerül megoldani a problémát. Tehát emiatt látszik ez a nagy füstoszlop, szerintem a városban mindenhonnan látszik, a külső Kassai úton az egyik mély telepen ütött ki a tűz. Bármi történik, igyekszünk tájékoztatni önöket mindenről, figyeljük a friss híreket, és közben nyomatjuk a legjobb zenéket is. Természetesen Jacko és a Smooth Criminal

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Maxentort a műhely. Ha fontos, mit teszel az asztalra? Válaszd a minőséget. Vadkobászos pogácsák, különleges torták, elegáns desszertasztalok. Mike Pircs, Szél utca 28.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
3: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Egy szülő számára a legjobb befektetés, amit gyermeke jövőjébe fektethet. A Debreceni Nemzetközi Iskola óvodájában kis létszámú csoportokban angol nyelvű környezetben fejlődhetnek a gyerekek. Látogasson el nyílt napunkra május 11-én. Regisztráljon az isd.debrecen.hu oldalon.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
7: Bárhol is vagy.

0: Jazz FM-et hallgatják a 104.6-on, és fél szemmel, fél füllel ott vagyunk az utakon is. A négyesen Pallagnál kint vannak a rendőrök, trafiznak, köszönjük szépen. És ha még valaki nem tudná, tegnap óta dolgozik a vízmű Debrecenben az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Hát ezt tegnap délután a csúcsforgalomban azért már észre lehetett venni, az egész környék forgalmát megfogta. Ha tudnak, akkor ma eleve kerüljenek másfelé. Egyébként június 5-ig lesznek ott emiatt lezárások, tehát az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében dolgozik a vízmű.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Phil Collins jön itt nálunk a Besten. Azt olvasom róla, hogy nincs jó bőrben, sajnos annyira leromlott már az egészségi állapota, hogy 24 órás felügyeletre szorul, mozgásszervi, vese problémái és emésztési problémái is vannak, pedig egyébként még csak 75 éves volt januárban. Phil Collins és a legendás dal, az In The Air Tonight, most a Besten.

0: hallgatják a 104.6-on, és két trafit jelentettek itt gyors egymás utánban a hallgatóink. A Mák utcán működik a Trafibox, köszönjük, a négyesen Pallagnál pedig egy rendőrautóból mérnek.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: És egy kis foci, megvan a Loki idei utolsó bajnoki meccsének a pontos időpontja. Nem lesz nagy meglepetés, mert az utolsó forduló szinte minden meccsét ugyanabban az időpontban játsszák. Erre azért van szükség, mert hogy rég volt ennyire izgalmas a bajnokság vége. Gyakorlatilag az első 5-6 hely sorsa most az utolsó fordulóban fog eldőlni. Ugye a Győr és a Fradi megy a bajnoki címért, a Győr egy picivel jobb pozícióban van, a harmadik hely a Paks, a Loki és a Zalaegerszeg között fog eldőlni, és ott az 5.-6. hely sorsába még a Puskás Akadémia is beleszólhat. Úgyhogy ennek megfelelően jövő szombaton, május 16-án 17:15-től fogadják a mieink az Újpestet a Nagyerdei stadionban. Tehát jövő szombaton 17:15-től az Újpestet fogadják a mieink. Hajrá Debrecen, kell a biztatás a csapatnak. Meg kell a biztatás szerintem önöknek, és hajrá, remélem már nincs sok hátra a munkaidejükből. Addig is adjuk a ritmust a melóhoz, most például Indila dalával jön a

ez itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Hát elmúlt délután 4 óra, úgyhogy én hazaengedem önöket a munkahelyükről, jó? Szerintem ennyi meló elég volt mára, sőt, még egy kis úti csomagot is összekészítettem önöknek a hazaúthoz, kitömtemre.

0: mindjárt jön Stromae és az All on Dance.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon és az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért 1 év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Köszönjük szépen a híreket! A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. 4 óra elmúlt, vége a melónak? Hát akkor most indul igazán a nap. Ránk számíthatnak továbbra is. Itt leszünk végig, házhoz szállítjuk önöknek a legjobb zenéket. Legyen tánc, Stromae és az All on Dance.

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on, és azok figyeljenek most, akik a 13-as busszal szoktak közlekedni. Holnap és holnap után egy kicsit változik ennek a járatnak a menetrendje. Mindössze annyi változik, hogy reggel a 717-es, 719-es és 721-es rásegítő járatok nem közlekednek, visszafelé Pallagról pedig 13.25-kor és 14.20-kor csak egy-egy autóbusz fog közlekedni. Ugye az érettségi miatt most kevesebb diák megy a Balázsháziba, úgyhogy valószínűleg ez azért olyan nagy fennakadást nem fog okozni. Ha valami nem lenne tiszta ezzel kapcsolatban, akkor a DKV honlapján megtalálják a részleteket. Nálunk pedig menetrend szerint nem sokára kezdődik a kívánság műsor. Én már nagyon várom a kéréseket, akár már is hívhatnak.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: És akkor küldöm mindenkinek, aki szereti Bob Sinclair dalát. Ez a Love Generation.

0: Utasít, a lemezbe zárt érték.
1: A stílusod új szinten. Zema Selection X-er bemutató május 15-én Debrecenben a Lícium Hotelben. Kézzel készült porcelán ékszerek, limitált élmény, exkluzív részletek. Egy este, ahol minden részlet különleges. Jegyek a tixa.hu-n. Zema. Viseld a történeted.
2: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

0: 104.6-ot hallgatják, ez itt a Best FM, jó utat hazafelé, vigyázzanak magukra, és a Mák utcán meg különösen vigyázzanak magukra, mert ott még mindig működik a Trafibox.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Drága érettségizők, hogy vagytok, hogy bírjátok a gyűrődést? Ugye ma volt a matek írásbeli. Azt olvasom egyébként minden fórumon, hogy relatíve könnyű volt a matek feladatsor, de hát majd ti elmesélitek nekünk, hogy hogy éreztétek, és ugye nincs vége ennek a hétnek. Holnap töri írásbeli, utána pedig jönnek az idegen nyelvek, csütörtökön angol, pénteken pedig német. Srácok, veletek vagyunk, szurkolunk nektek, küldjük nektek az energiát, ti pedig kérjétek magatoknak dalokat. Ma nem sokára kezdődik a kívánság műsor. 5-től 7-ig szabad a vásár itt a Best FM-en. Ma is érettségizők előnyben, már lehet hívni egyébként az 500-540-en. Csörögjenek, csörögjetek, és mondjátok el, hogy mit hallgasson a világ. Jön is stílszerűen Lola, és a Hallja meg a világ.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hát mondjuk el még egyszer, mert szerintem lesz, akinek így úton hazafelé még újdonság lesz, hogy tegnap óta dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Nagyjából egy hónapig fognak ott munkálkodni, sávlezárással, terelésekkel, útfelbontásokkal és egyéb finomságokkal. A tegnap délutáni tapasztalatok alapján én azt mondanám, hogy aki csak tudja, kerülje el azt a kereszteződést, mert tegnap nagyon nagy torlódás volt ott. Tehát ez van az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében. Nálunk pedig jön Bruno Mars, akinek lehet, hogy lassanként gyűjtenünk kell. Állítólag a játék szenvedélye miatt egy laza 50 millió dolláros adósságot halmozott föl. Az nem olyan sok, alig 15,5 milliárd forint. Itt van tőle az aktuális nagy sláger, az I Just Might.

James Hype és a Ferrari, csak óvatosan a Ferrarival, mert a 48-ason nagy cserénél közben dolgozik a Trafipax. Köszönjük szépen az infót Máténak. Egyébként hogy vannak? Szerencsésen hazaértek, vége a napnak. Helyes, mert szükségem van önökre. A következő két órát önöknek kell megtölteniük zenékkel. Indítjuk a kívánságműsort, méghozzá nem is akármivel kezdünk majd.

0: Ági és Dash, és a Jól leszek újra. Hamarosan majd kiderül, hogy ma kikérte ezt a dalt. Kívánság műsor este hétig, hívjanak az 500-540-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csak az a szép zöld gyep.
2: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Dömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
5: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
6: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
5: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata, miután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac 5-ös kupa győzelmi sorozata. Az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
1: És most...
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos kívánságügyi szakreferens. Eljött az idő, mutassák meg az egész városnak, hogy milyen jó a zenei ízlésük. Indítjuk a kívánság műsort. A 3933-1046-ra kérem az SMS-es Viber üzeneteket, az 500-540-es Best FM forró triotron pedig hívhatnak. Kezdjünk is neki. Anikó, nem sokára jön például a te kérése, Dániel Fitől az éjük át. Előtte romantikázunk, mert hogy Zsolti küldi majd Mónikának George Michael klasszikusát, jön majd a Careless Whisper. A mai első telefonálónk pedig Ildikó lesz. Halló, szia!
7: Sziasztok!
0: Parancsolj!
7: Hát akkor én a Nagy Bogi dalát kérem.
0: Jó, és kinek küldöd?
7: Az érettségizőknek, hogy egy nagy kalappal nekik.
0: Van érettségiző a családban?
7: De nincs, csak drukkolok nekik. Csak drukkolsz nekik.
0: Okay.
7: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 104.6-ot hallgatják, ez a Best FM. Szálljanak be önök is a kívánság műsorba. Csak egy üzenet, vagy csak egy hívás, és már is szólhat a kedvenc daluk. A 39-33-104-6-ra jöhetnek az SMS és Viber üzenetek, vagy csörögjenek.
1: A hívható telefonszám
2: 500-540.
0: Viki küldi majd Robinak Lady Gaga és Bruno Mars közös dalát, mindjárt jön a Die with a Smile, az üzenet pedig a klasszikus Szeretlek, és a vonalban is egy drága hallgatónk. Haló, szia!
3: Szia, Sanyi vagyok.
0: Parancsolj.
3: Én egy számot kérek.
0: Akkor a legjobb helyen vagy.
3: A Well Hello-tól a Rakpartot.
0: Kinek szól?
3: A kislányom érettségizik, holnap történelem, és neki küldöm, hogy drukkolunk.
0: Mi is drukkolunk neki. Akkor most tanul ezerrel.
3: Igazából ma már, én mondtam neki, hogy ma már inkább pihenjen.
0: Aha.
3: Az lehet, hogy többet ér már ilyenkor.
0: Hát lehet, hogy igazad van. Jó van, drukkolunk neki mi is. Holnap hívjatok, majd meséljétek el, hogy sikerült a töri, jó?
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Nagyon szívesen a Well Hello és Rakpart. Mindjárt jön a Best kívánság műsorában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
7: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Restaurante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
6: Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: Debreceni krumpli lángos, Irinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
1: A reklám után újra!
4: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
9: Hi, we're the Pussycat Dolls.
10: Hi, this is Lionel Richie.
11: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
12: Sziasztok, Pálinás vagyok.
13: Bárhol is vagy. Ott van veled.
4: A Best FM.
13: A Best FM.

0: 104.6 Best FM, ez pedig a kívánság műsor. Kösz, hogy ma is itt vannak velünk, és ilyen aktívan kérik a zenéket. Siessenek, hogy biztosan beleférjen a kérésük a ma estébe. 500-540 itt tudnak hívni, vagy 39-33-104-6 ide pedig írni lehet nekünk. Brigi, itt vagy, illetve ott vagy a rádió mellett, mert a te kérésed jön nem sokára, Péter Stramek és a Jöjj velem. Előtte még ha teljesítsem Edith kívánságát is. Olly Murs és Demi Lovato, és az app szól majd neki, és a vonalban is valaki természetesen. Tessék, kíváncsi műsor!
1: Hello, Anikó vagyok.
0: Szia.
1: A férjemnek küldöm a kertbe azok a boldog szétnapokat, hogy jó munkát neki, mindjárt kész a vacsora, lassan bejöhet a házba.
0: Jó, van, rendben van, oké, játszom a dalotokat, köszönöm szépen!
1: Köszönöm!
0: Hello.
1: Ti vagytok a legjobbak!
0: Köszönjük szépen! Ilyen kis vidámok a mi hallgatóink, és akkor jön a Beatrice, itt a Best-től a 104.6-on.

0: 96.4 Best FM.
1: Te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Gábor kérésére egy nagy magyar rock klasszikust fogunk meghallgatni nem sokára. Jön majd a Kártágótól a Requiem. Viszont előtte meghallgatjuk, hogy Erzsébet mit szeretne meghallgatni.
3: Jó estét! A Barbie Girl-t szeretném kérni.
0: Küldi valakinek?
3: Nem is tudom, erre nem készültem.
0: Á, semmi probléma. Hát akkor csak a saját magának, lehet olyat is, jó?
3: Igen, jó, köszönöm
0: rendben
3: szépen.
0: Van. Nagyon szívesen. Az Aqua és a Barbie Girl most a Best Kívánság műsorában.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: zenét szólt már?
1: És te, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Szia, Zara vagyok, az Anikának szeretném küldeni a Balmát a Balatonin, hogy várom.

0: 104.6 Best FM 5-től 7-ig ma este is kívánság műsor. Két dal még bele fog férni a hírekig. Az egyik legyen Gabriella kérése, a Mocsótól a Lady. Nagyon jó kis dal, beírtam érte a piros pontot neked. És mi lesz a másik a vonalban?
1: Márkó vagyok, szia!
0: Szia!
1: A Bonnie-től kéném a Daddy Cult.
0: Oké.
1: Viktóriának, az egyetlenemnek.
0: És mit üzensz neki?
1: Csak annyit, hogy szeretem őt.
0: Jó, hát nem is kell több, ez a legszebb üzenet, amit csak létezik, oké?
1: Okay. Szerintem se.
0: Oké, okay. Köszönöm, szia, hello! Jön a Bonnie-ám a Best kívánság műsorában, és nem mondtam volna, az 500-540 önök is hívhatnak.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod?
1: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
2: Részletek fórumdebrecen.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufo.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
5: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
6: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: A Best FM-en.
6: Lassulni látszik az ingatlanpiac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
7: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
6: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
8: Köszönjük szépen, ezek voltak a 6 órási hírek, és ez itt a Best FM mai kívánság műsora. Nyugalom, még a következő órát is önök tölthetik meg zenékkel. Használják ki minden percet, az 500-540-en tudnak hívni, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Például itt van Feri kérése.
9: Szia, Ákostól az Szelemel szeretném kérni édesapám emlékére, aki ma lenne 75 éves. Köszönöm szépen.
8: Természetesen játszom a dalt nem sokára, de előtte jön Taylor Swift új dala, az Oplight, amit pedig Bogi kért.
1: A hírek

0: ezt a filmet hallgatják. Pörög a mai kívánság műsor, kösz, hogy önök is velünk pörögnek. Lehet még írni, lehet még hívni, 7 óráig önök a főnökök itt nálunk. Na hát, és akkor nézzük is meg, hogy milyen kérések vannak. Például sziasztok, David Guetta-től a Beautiful People-t le tudnál nekem játszani? Köszönöm szépen, Márti az aláírás. Márti, mi az nekem? Mi az nekem? Már be is készítettem neked ezt a dalt. Viszont előtte itt van a vonalban Gyula.
1: Szia! Egy szép szerelmes számot kérek. Rátok bízom, hogy mi legyen az.
0: Ha nem bízod, akkor én játszom neked azt, amit Dóri is szeretne meghallgatni. Kökény Attilától a Nincs semmi másom. Ha, neked is megfelel.
1: Igen, az nagyon jó lesz.
0: Szuper! Kinek küldjük?
1: Küldöm a kicsimnak, hogy hiányzik, és várom a hétvégi találkozást.
0: Rendben van, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. A Best FM-en tehát mindjárt Kökény Attila énekel. Ez itt a kívánság műsor.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és táncsúval. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
5: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
5: A Best FM.
10: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Hello János, hogy szeretném kérni a Pet Shop Boys-tól az Always On My Mind című számot. A játszínnak szeretném küldeni, hogy továbbra is sikeres érettségi vizsgát kívánok nekik.

kívánságműsor.

0: 104.6 West FM, és még egy szűk fél órán keresztül lesem minden kívánságukat. Ez a Best mai kívánság műsorom.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Ja, majd Bibi Rexa és a Fate lesz közös dala a New Religion. Megmondom önöknek összetett, mindig nagyon várom, hogy valaki kérje ezt a dalt, mert én is szeretem. Ezt ma Anita és Kinga szeretné egyébként meghallgatni, és a vonalban pedig Peti van velünk. Neked miben segíthetünk?
3: Ja, egy jó pörgős tamcsapdát kérek. Mennyország turiszt például.
0: Jó, kinek szól?
3: Minden debreceninek, hogy hallgassák jó hangosan.
4: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 4-6-ot hallgatják. Ez a mai kívánság műsor a Best FM-en. 3 perc múlva 3-4-7. Tudják, hogy ez mit jelent? Sietni kell a kérésekkel, mert fogy az időnk. Úgyhogy mondom is, például szia, szeretnék kérni egy bikini számot a fagyit anyukámnak. Köszönöm, anyukám neve Betty, és én Fanni vagyok. Írja nekünk Fanni SMS-ben. Nem sokára jön a dal előtte. Itt lesz még Celine Dion-tól az I'm Alive, egy kis romantika. Ezt Tamás küldi Erikának. És még egy üzenet Viberről is. Sziasztok! Az Eddától szeretném kérni a Kör című számot. Szeretném küldeni Attilának, Józsinak, meg Fekete Évikének. Azt üzenem, hogy jobb bulást. Sok puszi, Ennike az aláírás. És van még itt velünk valaki, aki szintén az Edda dalát kérte, ugye? Halló, szia Tibi!
1: Szia, hello! Igen, én is ezt a számot kérném.
0: És te kinek küldenéd?
1: Vandának küldöm, hogy szeretem.
0: Rendben van, küldjük.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen.
1: Mindenkinek.
0: Jön az Edda, most a Besten.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: FM kívánságműsor.
1: Ja, Pinktől kérném a Tryt, és szóljon a családomnak és a barátaimnak hosszú pályba.

0: FM-et hallgatják, és ezek a mai kívánságműsor utolsó másodpercei. Ma még itt egy nagyon fontos üzenet. Azt írja Ádám, hogy sziasztok, kérlek olvassátok be az üzenetemet bármelyik dal elé. Gyöngyinek üzenem, hogy nagyon szeretem őt, és ne haragudjon rám. Üzenet átadva. Reméljük, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy Gyöngyi megenyhüljön. A vonalban pedig a mai utolsó telefonálunk.
1: Kocsis Tamás lennék. Kérhetek egy számot? Egy blues-ben tör, lehet valami?
0: Hogy nem? El is küldjük valakinek?
1: Jó, mert most már lányokon is feszül a blues.
0: Most már lányokon is feszül a blues, oké. Jó, rendben van. Köszönöm, szia! Hát ez ilyen stílusos zárás lesz a mai kívánságműsornak. Hobo Blues Band, és a Nem lehet két hazád. Nekünk pedig sajnos nem lehet hosszabb kívánságműsorunk, úgyhogy mai estét be kell fejeznünk. Ciao, holnap folytatjuk!

0: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban, ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben, köztük a bíróságokon is, az egyetemen. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért 1 év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.

0: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok között. Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Lassulni látszik az ingatlan piac, de Debrecen továbbra is a keresettebb városok közé tartozik. Az egyik országos ingatlan közvetítő szerint a vevők egyre óvatosabbak, sokan elérték fizetőképességük határát, ezért erősebb alkuk jelennek meg a piacon. Debrecenben ugyanakkor továbbra is élénk az érdeklődés, főként az egyetem és az ipari beruházások miatt, ráadásul külföldről is érkeznek vevők. A keresők inkább a 41 és 80 millió forint közötti ingatlan keresik a városban is. A Dehír cikke arról is beszámol, a városvezetés szerint több nagy fejlesztés is elindulhat, és a kisebb projektekkel együtt akár 2500-nál is több új lakás épülhet Debrecenben. A következő hónapokban az lehet a kérdés, hogy a gazdasági környezet és a támogatások mennyire tudják fenntartani a keresletet a piacon. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta a Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
0: Idén is nagy sikert aratott a Deac hagyományos családi napja Debrecenben. A Dóczy utcai sportkampuszon sokan vettek részt a rendezvényen, ahol kicsik és nagyok együtt mozoghattak. A látogatók 20 különböző sportágat próbálhattak ki, és élvonalbeli sportolókkal is találkozhattak. A szervezők célja idén is az volt, hogy minél többeket ösztönözzenek mozgásra. A programokat végül vidám hangulat és aktív kikapcsolódás jellemezte. Az esemény főszervezője Bács Bence elmondta, ahogy minden évben, úgy idén is próbálták túlszárnyalni magukat, írja az unidep.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.

0: Több mint 2100 új lakás épülhet a városban, javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 2100 új lakás épülhet városunkban. A város honlapja azt írja, Debrecen város legutóbbi közgyűlésén szó volt az Otthonstart program fix 3%-os hiteléhez kapcsolódó lakásépítésekről. A kezdeményezés célja nagy volumenű, kedvezményes feltételeknek megfelelő lakóprojektek megvalósítása. A főépítész jelezte, több beruházás is kiemelt státuszt kaphat a városban. Ha legalább 250 lakás épül, és ezek 70%-a megfelel a program feltételeknek. Debrecen több pontján jelentős fejlesztések indulhatnak, köztük a Vámospércsi úton, a Hajnal és az Uzmara utcán, valamint a Diószegi úton. Összesen több mint 2100 új lakás építése várható a következő években, ami jelentősen bővítheti a város lakásállományát. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott. Bács-Kiskun közepesen magas besorolásba tartozik, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
0: Bombariadóval akarta elhalasztani férje bírósági tárgyalását egy debreceni nő, nem jött be a terve. A 35 éves vádlott valótlanul jelentette be, hogy robbanó szerkezetet helyeztek el több intézményben. Köztük a bíróságokon is, az egyetemen, a rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de sehol nem találtak bombát. A nyomozás során kiderült, hogy a nő szándékosan tett hamis bejelentést, hogy megakadályozza a férje tárgyalását. A debreceni járásbíróság ezért egy év, 4 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügye a debreceni törvényszéken folytatódik, mutat rá a történtekre a dehir.hu. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Atlantis.

0: Elindult az idei szamóca szezon, felújításra szorul a Halköz szökőkútja Debrecenben. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapata. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja, mivel súlyos műszaki problémák merültek fel, közölte a polgármesteri hivatal. A szakemberek szerint a vezetékrendszerben vízszivárgás tapasztalható, ami hosszabb távon a szerkezet megsüllyedéséhez vezethet. Emiatt a szökőkút csak teljes bontással járó felújítással tehető ismét biztonságosan üzemképessé. A medencék téli lefedése egyelőre a helyén marad, így a terület gyalogos felületként továbbra is használható. A város már dolgozik a teljes rekonstrukció műszaki előkészítésén. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
0: Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a Deac női futszál csapat, miután az elődöntőben 3-2-re kikapott a TFS. A debreceniek kétszer is egyenlíteni tudtak, de a hajrában ismét a fővárosiak szereztek vezetést. Az utolsó percekben is volt esély az újabb egyenlítésre, de a kapufa is közbeszólt. Ezzel megszakadt a Deac 5-ös kupa győzelmi sorozata, az ellenfél készülhet a döntőre, míg a debrecenieknek marad a javítási lehetőség. Az NB1 fináliában ugyanis ismét egymás ellen játszanak majd a bajnoki címért, közölte rádiónkkal a Deac klub. Folytatódik a jó idő, már-már a nyárias idő Debrecenben és a térségben is. Melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, legtöbb 28 fok is lehet. A szélmozgás helyenként felélénkülhet, holnaptól pedig enyhe csapadék sem kizárt. A hét közepétől egyébként lehűlés jön, de csak pár fokos, 23 fokig hűlhet le a levegő csütörtöktől.
3: A hírek után indul egy újabb zene.

hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

0: felvettünk négyet a Kelbeginek, használjam. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.